0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állok ki! Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarizna.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarizna.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Netra.

0: Balázsán, nincs itt más sem.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Bétószó. Bétószó. Benne a múlt és a jelen legnagyobb slágerei. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Mindez egy műsorban, amelynek címe Bétószó. Ready, steady, ready, go!
2: Jó napot kívánok! A nevem

Nagyon szép napot mindenkinek. Már túl szép ez a mai nap is, mindegy, az elmúlt napok is nagyon-nagyon szépek voltak túlzottan. Ez a kánikula, ez a meleg mindenkit kikészít, és az embernek az idegrendszerére megy. Én nem hittem volna, hogy valaha olyat fogok mondani, amit most mondtam, amikor nyár van. Mert végülis a nyárnak az a dolga, hogy meleg legyen, no, de hát azért mindenek van egy határa. Minden esetre a hétvégén lehet egy pici enyhülés, de az időjárás azért ezt nem viszi túlzásba. Nem lesz 40 fok, csak 35-36 egész jövő héten. És hogy nézem a távolabbi előrejelzéseket, úgy nagyjából ez az idő augusztus 20-áig fog kitartani. 20-át követően jön egy nagyobb hidegfront az előrejelzések szerint. Bár ezekben én nem nagyon hiszek, hiszen most is azt mondták, hogy ma már elindul valami, holnap pedig folytatódik, aztán utána enyhülni fog a hőség. Hát ennek nyoma sincs a legfrissebb előrejelzésekben. Mert ugye előrejelezni lehet, az időjárás pedig eldönti, a természet, a nagyúr, hogy mi is lesz, és egyelőre úgy tűnik, a forróság tovább tart. Hogy 35 vagy 40, azért van különbség 5 fok, de ettől teljesen függetlenül azért ez már túlzás. Sok-sok folyadék, ha van légkondi, hanem mindenféle olyan lehetőség, hogy ne a forróságban üljünk. És egy picikét enyhüljön körülöttünk az időjárás. A folyadék a legfontosabb. Legyen az tej, a víz, vagy bármi, pálinkai sör ne legyen. Az nem tesz jót igazán a szervezetünknek. 3 liter minimálisan naponta, és aki teheti, ne mozduljon ki otthonról, ne menjen a napra, még árnyékban sem, mert ott is ott a forróság, ami körbevesz bennünket. Úgyhogy mindenki nagyon vigyázzon magára is, csak óvatosan, kihasználva, ha van a légkondit, az árnyékot. Hűvöset senki ne keressen, mert nem lesz. Ahol süt a napot, még melegebb van, ahol nem sütott, csak egyszerűen nagyon meleg van. Szóval közel sem barátságos ez az időjárás mostanság. Na de hát, ilyen ez az időjárás, ilyen ez a természet. Remélem frissítőleg hatnak majd a zenék itt a B-tósóban. A poptarisja.hu-n. A B-tósó ezennel is azonnal kezdődik. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. David Bowie-val indulunk. Ez a Let's Dance.

0: Ez volt David Bowie. És ez volt a Let's Dance.
1: Beto Show. Beto Lászlóval minden csütörtökön 9-től 12 óráig.
0: Tizenhetes perccel múlt el 9 óra. Ez már az Ottawan. És a You're Okay.

Milli Vanilli. Girl, you know it's true. A legmagasabb nappali hőmérséklet 36 és 42 fok között várható. Tele van a hócipőm ezzel a meleggel. Sok-sok folyadék, ami a szervezetnek kell, hogy ne száradjon ki. Tessék mondani, mikor lesz normális nyár és normális tél? Vagy ezen már túl vagyunk? Ez már nem lesz? Jaj, rá gondolni is rossz. És ezeket a hősapkákat nézve, meg az előrejelzéseket a jövőt illetően, a következő nyár pontosan ugyanilyen rossz lesz, ha úgy tetszik, mint most. Hócipő. Jó lenne húzni, és a hóban mászkálni. Már akkor azért panaszkodnánk, hogy baromi hideg van. A kettő között kéne, hogy legyen tavasz, tél, ősz, nyár. Mert most az ősz és a tavasz kimarad, van egy elviselhetetlen nyár, és egy időnként kemény tél. Most viszont van a Human League nagy slágere itt a B-tósóban a popterisja.hu-n. Ez a Don't You Want Me.

Nevet változtatott egy ország. A Csendes-óceán déli részén fekvő mindössze 21 négyzetkilométer területű apró szigetállam, amelyet a világ harmadik legkisebb független országaként tartanak számon, történelmi horderejű döntés hozott saját identitása megőrzése érdekében. Nauru, korábban Nauru, a Vatikán és Monaco után a föld legkisebb területi független állama, egyben a világ legkisebb köztársasága az alig 21 négyzetkilométeres korallzátonyok által övezett apró szigeten mindössze körülbelül 1200 ember él. Azért ez egy klassz dolog, hogy nincs más gond és más probléma, csak hogy mi legyen a nevünk.

Ez volt az Aha nagy slágere, ez volt az elmúlt percekben a Beatles Show-ban, a poptarisztja.hu-n, a Take On Me. Radio Action, Radio Action. DJ Bobo következik. Ez a Keep On Dancing.

Ez volt DJ Bobo és a Keep On Dancing. Még mindig a 80-as években járunk, Billy Idol dala ez. Ez a Flash for Fantasy.

0: Flash for Fantasy, ő volt Billy Idol.
1: Riportok és zenék, ez a Bétó Show. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. Bétó László műsora a poptarisznya.hu-n.
0: Ez a Love Message. És az egyszerűség kedvéért a dal címe is ez Love Message.

Ez volt a Love Message. Egy klasszikus, régi-régi nagy bergendis láger a folytatásban. Jöjj vissza, vándor!

0: Ez volt a Bergendi együttes Laci Norbert egyik csodájával. Ez volt a Jöjj vissza, Vándor.
1: Poptarisznya.
2: Sláger, sláger után. Relax, don't do
0: it when you wanna go to Frankie Goes to Hollywood. Ez a Relax.

Szerencsi Tamás írja. A hőség rettenetes, viszont a bétósú így is tökéletes. Jönnek a hűsítős lágerek, melyeket Bétóth László oszt meg velünk. Illés Tamás írja, ha ilyen zenék szólnak felőlem, piros hó is eshet. A bétósó 3 óra erejéig egy másik világba repít bennünket. Itt vagyunk, és leszünk is. Na repüljünk tovább. Ez az Abba. És a Waterloo.

0: Pásztorné Gombay Krisztina írt üdvözlet, kedves László és mindenki. Szóljanak a jobbnál jobb slágerek ebben a melegben is. Mi itt vagyunk, mint mindig. Csernyák István pedig jó reggelt és jó szórakozást kíván mindenkinek. Ő momentán Stuttgartban jár.
1: Egy újabb dal csak itt, sehol máshol.
0: Ez az Alphaville. Begin Japan.

Ez volt a Big in Japan. Kamino Zoli, nem tudom, hogy úton van, vagy Szabin és otthon, minden esetre kellemes napot kíván mindenkinek. A folytatásban ez a Thompson Twins. Az együttes tán legnagyobb slágere, szintén a 80-as évekből. Ez a Doctor, Doctor.

1977-től 1993-ig működött a Thompson Twins. Sheffieldben alakultak 1977-ben. Különböző műfajokban különböző dalokat és lágereket gyártottak. A Dr. Doctor volt az egyik legismertebb daluk. Laura Branigan. Ez a Self-Control.

Laura Branigan, ez volt a Self Control akkor, amikor 10 perccel múlt el, egészen pontosan 10 óra. Jó hír az autósoknak. A meleg mellett talán egy picikét jobb lesz a kedvük. A mai napon a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolai pedig 3 forinttal csökkent.

0: Balázs.
1: Néhány nagy slágere Bonnie M-nek egy remixben az elmúlt percekben. Ez pedig a Yazoo és a Don't Go.

0: Jazú. Ez volt a Don't Go.
1: Poptarisznye.hu.
2: Ez egy újabb sláger.
0: Nicker Show. I won't.

Nagy Laci is írt, szia, hello, mindenkinek bejelentkezem én is. Hazafelé tartva tegnap este csehországi pihenővel, éjjel hatalmas viharral. Mostanra már Ausztria útjait koptatom a kellemes 18 fokban. Napsütésnek nyoma sincs. Kértek ti is belőlem? Na, náhogy kérünk. Kitartás mindenkinek, ebben a forróságban vigyázzatok magatokra, jó rádiózást kívánok. Fogyasszatok sok-sok vizet. Bizony, bizony. Vagy teját, vagy bármit, ami folyadék. Taco a folytatásban. If you're blue and you don't know where to go to, put it on the Ritz. Fashion

0: Έτσι όταν μωρίζω Αλμπέρτ.
1: Feelings.
0: As a feelings.

0: Ezzel a lemezzel megtette magáét Maurice Albert, ez volt az elmúlt percekben a Feelings.
1: Ez a poptarisznya.hu,
2: ahol a slágerek randevúznak.
0: On Bruce és Bongo.
3: Bruce and Bongo discovered Germany's most successful work.
0: Ez a Geil.

Ő volt az elmúlt percben Kim Carnes. Most pedig ismét a távolabbi múlt. Timi úrról következik egy fantasztikus hang és egy fantasztikus láger. Jön a Hurt.

0: Ez volt a Hurt és Timi Juro. Most pedig a humoré legyen a főszerep. Vannak olyan jelenetek, amiket egyszerűen nem lehet megunni, és nem lehet eleget hallgatni. Ezek közé tartozik egy Hofi Géza jelenet is, amelynek címe csak egyszerűen debreceni történet.
1: Egy új fiót hátul, ne arra bűjtjön.
2: Kukorica János.
3: Örülök, hogy találkoztunk. Iluska vagyok.
1: Foglalkozása huszár.
2: Fizikai
1: huszár, van olyan, mert... Azt tudják, mit jelent fizikai huszár? Ő viszi a lovat. Na, parancsoljon.
4: Debrecenben volt színész. Biztos rengeteg színészi élménye volt. Talán a legnagyobbat, a legkedvesebb élményt, ha elmondaná nekünk.
5: A legkedvesebb élményem, amikor eljöttem Debrecenből.
1: Képzeljék el, debreceni színház. Műsorom volt János Vitéz című darab. Szentre Józsi bácsi igazgatóm azt mondja, mit csinál ma este, Hofi? Hát mondom, direktor úr, kérem, semmi programom nincsen. Ó, milyen öröm. Akkor maga játssza a francia királyt. Ezt megmondta délután, olyan 4 óra körül, este 7-ig volt időm. És elsápadhattam, mert azt mondja, hogy tán nem ismeri a zenét. Nem mondom, tesz, hogy tudni, semmi baj. Átmegy a művészpresszóba, ott van a karmester, Komarnicki Tamás, az a zenéjét majd elmondja. Átmentem, a karmester ott kávézott, mondom, üdvözletem, arról van szó, hogy este én játszom a francia királyt. Azt mondja, és? Mondom, és még nincsen, most csak ennyi. És ki mondta? Hát mondom, a Szendrő Józsi bácsi. Azt mondja, nem volt furcsa az arca? Mondom, nem tudom, mert erre nem volt már időm figyelni. Azt mondja, és én mit tudok segíteni? Mondom, hogy bácsinak? Azt mondja, nem. Nem, hanem önnek. Hát mondom azt, hogy nem ismerem a zenét. Azt mondja, igen, igen, egyszerű. Képzeljék el, hogy kezébe volt a kávé. Azt mondja, din-dan-dan-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan. Két cukorral kéri. Azt mondja, din-dan-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan. Kezdi csókolom. Din-dan-dan-dan-din-dan-din-dan. Elég meleg. Tike-dake-din-dan-tike-dake-din-dan-tike-dake-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan-din-dan. Ó, de ez jó kávé. Ma itt kell belépni. És képzelje el, ez, hogy hirtelen porcelánnyal után egyből így be. Na, mondom, nincsen semmi baj, hát rendben van, ugye, azt mondja, majd ő int. Igen ám, de olyan a színházi zenekarban a megoldás, hogy a karmester, ha nincsen zongorista, akkor ülve vezényel. Kvázi, nem látszik ki a zenekar járokból. Beöltöztem francia királynak, nagy palást, minden. Volt ilyen alonge paróka, ami a bíráknak van, különböző ilyen krimi filmekben. Na, olyat tettek a fejemre. Ez isteni dolog, belül valamilyen vász van az anyaga, és kívülről pedig különböző műanyag szőrből dolgozzák rá ezeket a hurkákat. Két oldalra. Na most, ez egy kitűnő dolog, ugyanis az ember nem hall benne semmit. Most én láttam, hogy a zenekar játszik, mert a vonó az jött fölle. Ugye? Na de hát mikor kell nekem odaérni, ugye? Na ott állunk, ömlött rólam a víz. Azt mondja egyik, nem tudom ki mellettem, kard volt rajta. Valami népfelkelő, gondolom, mit tudné ez, hogy azt mondja, menekül a francia királya! Ott álltam egy helyben. Azt mondja, és utána a török sereg! Én meg ott nézem, hogy ez mit üvöltözik itt, azt mondja, kusson, meglökött, majdnem hasra estem, egy dolog miatt nem estem hasra, a palást visszahúzott. Futottunk körben, hogy a menekülés van. Futok, futok, mondom, mikor kell belépni az ennek a király belépője? Semmit nem hallottam, nem mondom, a futásból elég volt, hogy annyira nem vagyunk gyávák. Odaálltam a súgó lukhoz, hogy valamit halljak, az egyik fülemről ezt az allons parókát félrehúztam óvatosan. Igen ám, de a másik oldala bejött a szemem elé. Ja. Akkor már hallani hallottam, de látni nem láttam. Nem mondom, nem érdekes. És a belépőt elénekeltem, ez a bizonyos vívta még letem, de sok nehéz csatát, megkergettek engem már kombókron át. Na, ez így nem olyan nehéz, az ember tudja a szövegét. De én nem tudtam. Elénekelem úgy, ahogy ott. Azt mondja. Vívtam életemben sok nehéz csatát, engem vála, hogyha mondom, jössz velem, nem is addig pedig, akkor mondom én, hogy de bondagást hegyen át. És ami engem megdöbbentett, a végén a közönség úgy tapsolt, mintha értette volna, mit mondtam. Na, talapnak nem volt még vége, most jön a bizony a kukorica, amire elkezdtem mondani. Bejön ugye Kukorica János, Simor Ottó játszotta, király szövege.
2: Aztán, hogy...
1: Mert ugye öreg király.
2: Aztán, hogy hívnak édesfiam?
1: Erre ő. A beszéltes nevem Kukorica János. Válaszom.
2: A neved mától kezdve János Vitéz. János Vitézem, én hőhuzárom.
1: És kezdték fűrészteni a hegedőt tovább. Na, így van a szövegkönyvbe. Bejön a Kukorica Jancsi, mondom.
2: Aztán, hogy hívnak Jancsi fiam?
1: Hát a többit már képzeljék el. Ja.
0: Hofi Géza után pedig következzen egy rövidebb jelenet, méghozzá Bonz Géza egyik klasszikusa. Ez az orosz mese.
6: Stálingozik a hó. Az ellenség megfújja a gyári szirénát, holnap közösen újat vesznek, és elindulnak haza munkások a Szeri Józsa minden irányában. Hazafele tart Olga és Szerge is. Egy nagy téren keresztül menve látják, hogy a kocsma ablakán halk muzsikok szűrődnek ki. A tükrön fekszik hason mása, és Trotyakova nagy festő egy jelmondatot ír ki a falra, aki másnak ermitázs, maga esik bele. Hát végül is hazaérkeznek, ekkor Olga odalép az ablakhoz támasztott szekrényhez, a fiókot kihúzza, kitüntetések között keresgélni kezd, megáll a keze ránéz Szergelyre, választál csillagot. Aztán végül is bekövetkezik az, ami nagyon régóta várnak, egymásé lesznek. Ekkor Szergely fölkel, magára rántja a gránát tépte tangóharmonikát, trojka szakadtából, és kibomló hajjal elindul haza, mint aki jól végezte Olgát.
0: Nagy Bandó András következik, a harmadik jelenet címe Levél a kórházból.
7: Kedves feleségem, kívánom, hogy levelem a legjobb egészségben találjon engem. A levelet a fertőző osztályon írom, remélem megkapod. A nővérke azt mondta, ha ezt elolvasod, betegre fogod röhögni magad, akkor majd jöhetsz ide te is. Na, őket se irigylem. A szocialista brigádjuk felvette Csehov nevét, mert az egész kórházra jut összesen a három nővér. Sajnos rám egy se jutott, így aztán tényleg hiányzol. Itt mindent magunk csinálunk a műtétet leszámítva, de van itt egy hentes, aki már majdnem műtött is. Csak képzeld, úgy akarta kezdeni, hogy fejbe vágja beteget. Még szerencse, hogy megjött a főorvos úr és leszúrta. Az ágynemű cserét is nekünk magunknak kell megoldanunk. Én mindig Imre bácsival cserélek. A könyvterjesztő nőtől megkaptam a Bőr és nemi betegségek című könyvet. Azt mondta, olvassam, de ne terjesszem. Néhány szót a szobatársaimról. Ezek itt általában súlyos betegek, kivéve azt az egy szimulást, aki az éjjel meghalt. Mellettem egy angol turista fekszik, aki vonat alá esett és súlyosan megsérült. Ez abból is látszik, hogy én két lábra fekszem tőle, ő meg csak egy lábra tőlem. A hatoska egy szovjet munkás, mi csak úgy hívjuk, hogy Iván Szomjaska. Őt úgy hozták ide, mert Moszkvába nem tudták ellátni. Képzeld, egy kötőtűvel megszurkálta a torkát meg a nyelőcsövét, csak azért, hogy megtisztítsák tiszta szetszel. Aztán van itt egy olyan férfi, akit már műtöttek, de orvosi műhiba miatt meg kell ismételni. Tudod, a kezét a lába helyére, a lábát meg a keze helyére varták vissza. A sebész viszont kitüntetést kapott, mert föltalálta a kezes lábat. Itt mindenki csinál valamit, hogy jobban teljen az idő. Tomika gyűjti a sváb bogarakat, hogy ki ne essen a német nyelvből. Iván meg mindegyik mellé oda tesz egy-egy poloskát, hogy lehallgassa, mit beszélnek. A WC-k sajnos koedukáltak, ráadásul nem zárt ajtók mögött zajlik az ülés. A kaja viszont nem rossz. Ma reggel madártejet kaptunk, mazsolával és mandulával, de én csak mazsolát ettem, mert a nővérke kivette a mandulámat. Azt fogod hinni, hogy viccelek, de esküszöm, igaz, a konyhát és a korbonztant egyetlen vékony fal választja el egymást. Ráadásul a korbonztan egy csatornán szellőzik a szülészettel és az üzemi étkezdével, így aztán együtt van a köldökzsinór, a sírba eresztő kötél és a bélszínroló. A vízvezetéket meg úgy kötötték be, hogy az ágytámosó köblítő vize visszafolyik a vizes csapon. Hiába a kacsa imádja a vizet. Képzeld, tegnap fölment a lázam és utána mentem lifttel. Nagy élmény volt. Tudod, a szállító liftet keskenyre méretezték, így aztán nem tudják fekve szállítani az elhaltakat, csak állva. Józsi a szállítójuk, tehát még Nobel-díjat is kaphat, ugyanis többet tud az orvosoknál, hiszen talpra állítja a volt betegeket is. Talán el sem hiszed, az építők kifelejtették a szemétledobó csőrendszert, így aztán a korbonzta hulladéka egy konténerbe kerül a konyhájéval. Egyszer már a guberálók is jelentették, hogy lába kelt a szemétnek. Szegények lassan már turkálni sem mernek, mert a szemét tele van injekciós tűvel. Errefelé a nyugdíjas guberálók így kapják meg a kötelező tetanuszt. Na, ma végre kiderült, hogy mi a bajom. Három orvos tippelt, és a Kovács doktor győzött. Szabó Doki azt mondta, hogy vagy gyermekágyi lázam van, vagy méhen kívüli terhességem. Gáti doktor meg éppen csak rám nézett, és hanyagú kijelentett, hogy ennek gyomorsüllyedése van. Mondtam, doktor úr, tévedni tetszik, ez nem az, csak padlóig hajlik velem az ágysodronya. Kovács Doki viszont elsőre eltrafálta, szerinte idült gócos hőemelkedésem van, és ezt abból következtette ki, hogy amikor rágyújtott a lázmérőmmel, adtam neki tüzet. Azóta poroltóból kapom az infúziót. Na mindegy, ha minden igaz, holnap megműtenek. A Kovács Doki fog műteni, képzeld, ez lesz neki az első műtétje, úgyhogy többet már nem írok. Csókolata néhai férje.
8: Poparisznye.hu Bétó Show.
0: Az újdonságok között az a dal, amely az európai slágerlistát vezeti. Bár véget ért már a foci VB, tőlünk jó távol. Szétrugták a labdákat, de teltház mellett folyt a jobbnál jobbnak nem mondható meccsek sorozata. Nem hozott igazából lázba sokkal jobban ez a dal. Ez volt a VB hivatalos dala. Shakira és Clint Bandit. Ez a Die Die. És a foci VB-nek vége, de ez a slágerlistákon Európában még mindig number one.

Az európai listákon ez a number van. Shakira és a Die Die. On Tonight.

Újdonságok itt a popterisnya.hu-n a Beethoven Show-ban. Hiszen itt az ideje Robin Schulz következik, és a Better Times.

0: És most együtt a Rádió Bézs és a poptarisztja.hu kezdődik a Bétó Show Bétót Lászlóval.
1: You need a gentleman?
2: Gentleman. Hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm a Bézs hallgatóit is. Méghozzá Lou Bega egyik klasszikusával. Ez a Gentleman. És Lou Bega.

a Righiera és a Vamos a la Playa után. Egy fantasztikus dal. Egy olyan úrtól, aki többször járt itt Magyarországon is.

Bryan Adams, ez volt a Cloud Number 9. Ryan Perry. Milyen érdekes, hogy vannak olyan előadók, akik egy valamit nagyon eltalálnak, és utána hiába próbálkoznak akár több nagy lemezzel is, az eltalált dal sikerét nem tudják felülmúlni, sőt, megközelíteni sem. Nos, ezek közé tartozik Ryan Perry is. Ez pedig a klasszikus, a Dolce Vita.

0: A meleg nyári napokban
1: csillagoktól foltos ég,
0: ez egy téli dal következik. Na nem mint ez enyhíteni a forróságot, de kicsit el tudunk vonatkoztatni tőle. Szóval ez a téli dal és Anita.

Anita énekelt. Ez volt a téli dal. Bonbon.

0: Hello, Mancika! Jön vissza, vissza! Benyő Miklós énekelt! Vissza, Mancika! Együtt a Rádió Bézs és a poptarisznya.hu.
1: Ez a Bétósó.
2: A mikrofonnál Bétót László.

A második Beatles film címadó dala volt az elmúlt percekben itt, amikor együtt a Rádió Bézs és a poptarisnya.hu. Ez volt a Help. Egy koncerten vagyunk már is. A színpadon Johnny Cash.

0: Ez volt a Platters, és ez volt az Only You.
1: Hello, Cleaver!
0: A Creedence Clearwater Revival alapítója, és több nagy sláger szerzője és előadója John Fogerty következik. Born on the Bayou.

0: Born on the Bayou. Ever John Fogerty.
1: Only love can break.
0: James Pitney. Egy fantasztikus hang, és az egyik nagy slágere. Only love can break a heart. James Pitney-nek.

0: Only Love Breaking Heart. Jane Pitney.
1: Ez volt a Bétó Show Bétót Lászlóval, a poptarisztja.hu és a Rádió Bés közös műsora. Találkozunk egy hét múlva.
0: Búcsú a Bés hallgatóitól. A Zaragoza Band egyik klasszikusával. Ez az Akadú.

0: Ez volt az Agadó, és ez volt a Saragossa Band. Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, véget ért a Bétó Show itt a poptarisznya.hu-n, de ne feledjétek, hogy fantasztikus hétvége vár rátok, főképpen, ha belebújtok a rádióba, és nem a melegbe mentek ki. Sétálni persze egyet-egyet lehet, de főképpen a hajnali meg a késő esti órákban, bár késő esti meleg az majdnem ugyanolyan napsütés nélkül, mint a napközbeni meleg, úgyhogy vigyázzon mindenki nagyon magára, hallgassa a poptarisznya.hu-t, és ha teheti, akkor legyen légkondicionált helyiségekben, mert bizony ez az egyetlen egy, ami ebben a nagy-nagy nyári melegben segít. És persze a sok-sok folyadék. Gondoljatok erre, és igyatok sok-sok vizet, teát, meg akár üdítőt is, de ne nagyon cukrosat, és ez bizony mindenképpen hozzásegít ahhoz mindenkit, hogy egy kicsikét barátságosabb legyen az idő a hétvégén. A jövő héten ismét folytatódik ez a kánikula, bár nem 40 fokkal, csak 37-tel. Zakson mondak erre. Nem mindegy, hogy 37 vagy 40, nem. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is meg kell becsülni, minden 3 fokot, ami a 40-hez képest kevesebb. Egy hét múlva a szokott időben ismét Bétó Show itt a poptarisznya.hu-n. Remélem, hogy találkozunk. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő. A viszonthallásra!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir! Au revoir!

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: You have reached a point of no return.
1: Ez a poptarisznya.hu,
2: az internetfüggő rádió.
3: Hangolj ránk!

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu.

csak a fele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér bele, csak a fele. Nem fér több már belefele. Nem fér bele, csak a fele.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, hallgassák.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n. I'm coming near, I feel your bad shiver. Turn out all dirt, oh baby I go wild. Do you still fear your dreams are my desire?

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu.
2: I will survive without you.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: toptarisznya.hu
1: Sláger, sláger után.
2: Do you really want to party?

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.
2: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a retro net

0: itt velem jól vigy.
1: Itt velem jól vigyázz.
2: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
3: A szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
3: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptalisznya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.